0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

Van FM Rádió, Fülig Zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: to the hits. It's
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
4: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.

87.6.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy barátságosabb udvar, a Dedebánban most a Versailles kompakt postaláda csak 54,90 bani, valamint a 2200 wattos 160 bárnyomású Paxton magas nyomású mosó csak 459 lej. Dedebán segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
1: A természet azt teszi, amit akar.
4: Yes!
1: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Reklámot hallottak.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán- és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben a magvas fehér szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1 lej 39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: 2026. augusztus 25-én kedden kerül sor az Ezüst Akadémia 6. kiadására, amelynek keretében Lukács Eszter klinikai pszichológus, a Hallgatlak erdélyi telefonos és internetes lelkisegély szolgálat csíkszeredai stábjának vezetője mutatja be az érdeklődőknek a szolgálat működését, és beszél arról, hogy mi segíti a valódi meghallgatást, és hogyan támogathatjuk egymást a nehéz élethelyzetekben. Hallgatlak, amikor egy beszélgetés is segítség lehet. Augusztus 25-én, déli 12 órától ismét Ezüst Akadémia a Művészetek Házában.
0: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét 5 nagy országos szakszervezeti szövetség. Szerintük a jogszabály nem számolja fel a közszférában kialakult bérkülönbségeket, hanem újabb igazságtalanságokat okozhat. Azt is kifogásolják, hogy a bérek alapjául szolgáló összeget 4100-ról 4000 lejre csökkentenék, miközben több ágazatban az emelések sem pótolnák az elmúlt 2 év veszteségeit. A szakszervezetek továbbá nehezményezik, hogy a bérpótlékokat a fizetés 20%-ában korlátoznák. Az érdekképviseletek a törvénytervezet egyeztetését is bírálják, szerintük túl rövid határidőt kaptak a véleményezésre. Egy több mint 1 millió közalkalmazottat érintő törvényt nem lehet néhány nap alatt érdemi társadalmi párbeszéd nélkül kidolgozni. A szakszervezetek ezért a tervezet visszavonását és a reform újrakezdését követelik. Tiltakozó akcióba kezdenek a nyugdíjpénztárak szakszervezetei, és akár munkabeszüntetésre is készek, ha az új bértörvény tervezete a jelenlegi formában marad, figyelmeztetett a Munkatársadalmi Szolidaritása Országos Szövetség. Közleményében a szövetség mély elégedetlenségét fejezi ki a bértörvény tervezet jelenlegi formájával kapcsolatban, és követeli a nyugdíjpénztárnál dolgozók jövedelmét érintő rendelkezések módosítását. Megállapodás nélkül zárultak a tárgyalások az államfő és a volt kormánykoalíció vezetői között a bértörvény miatti padhelyzet feloldásáról. A találkozón résztvevő pártok keddig kell eldöntsék, támogatják-e a projektet, ekkor ugyanis újabb találkozóra kerül sor az államfővel. Az ideiglenes munkaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a hatóságok nem léphetik túl a keretet a költségvetési előirányzatok tekintetében, és ismertette az Európai Bizottság kéréseit. A magánszemélyek számára meghirdetett Rabla 2026 autóroncs program újabb fordulója indul kedden reggel 10 órakor. A környezetvédelmi alapkezelő szerint a keretet korábban lefoglalt, de a kedvezményezettek által nem véglegesített összegek biztosítják. A regisztráció befejezésekor a rendszer automatikusan regisztrációs számot generál, és a rendelkezésre álló keret erejéig lefoglalja a kért öko utolványokat. Az elektromos autók vásárlására 18.500, a plug-in hibridekre és elektromos motorkerékpárokra 15.000 lej támogatás jár. Hibrid autóra 12.000 lej, benzin vagy LPG, meghajtás autóra, illetve motorkerékpárra pedig 10.000 lej értékű öko utolvány igényelhető. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre csak borongós, a későbbiekben azonban napos időjárásra lehet számítani. A gomoly felhőzet felszakadozását követően előbukkan a nap, nő a tartós órák száma, illetve emelkedni kezdenek a hőmérsékleti értékek. Ami a jelenleg mért értéket illeti, Csíkszeredában 12 fokot mérnek, illetve az előrejelzés szerint a csúcsérték akár a 25-28 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Augusztus 24-e van, hétfő, 8 óra múlt 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, zenék és friss kávé. Ez a két legfontosabb faktor, ami megpendíti a hétfő reggelt. Azaz bízom benne, hogy mindenkinek elég ez a kettő. Ha így van, tartsanak velem a kotyogóban. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: A Lidlben a 250 g-os állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 g-os állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

Tért vissza a BTS a Swim című dallal, és micsoda visszatérés volt, hiszen azóta is a slágerlisták elején található a koreai K-pop banda új dala a Swim. Augusztus 24-en van, a mai napon Bertalan, valamint Albert nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 203 éve Miskolcon nyílt meg a mai Nemzeti Színház elődje. 38 éve megszületett az első magyar lombik bébi. 1947 éve a Vezúv kitörése elpusztította Pompeji és Herkuláneum városát. 1026 éve Szent Bertalannak, Nagy Örményország apostolának, a légi püspökség patronusának az ünnepét tartjuk ezen a napon. 184 éve helyezte el a Pest-Budai Széchenyi Lánchíd alapkövét József Nádor. 125 éve született Gertler Viktor filmrendező, egyik legismertebb műve az Állami Áruház. 116 éve született Söfling Gyula, író, műfordító. 109 éve született Várterész Vilmos, orvos, sugárbiológus, aki a sugárzás emberi testre, főként a vérre gyakorolt hatását vizsgálta. A kalendárium rovatunk végére természetesen ajándékdalt is előkészítettem. Ezzel a dallal mindazokat köszöntjük, akik ünnepeltnek számítanak a mai napon.

0: Manapság egyre természetesebb, hogy egy chatbotnak adjuk oda a szerződést összefoglalásra, vagy bemásolunk egy e-mailt átírásra, netán megmutatunk neki egy dokumentumot, hiszen a ChatGPT, a Gemini vagy éppenséggel a Claude rengeteg feladatot megkönnyíthet, de nem mindegy, hogy milyen információkat bízunk rájuk, hiszen könnyű elfelejteni, hogy egy mesterséges intelligencia chat nem feltétlenül ugyanaz, mint egy bizalmas beszélgetés a saját számítógépünkön. A szolgáltatók adatkezelési szabályai eltérnek és több rendszerben szabályozható, felhasználhatóak-e a beszélgetések a modellek fejlesztésére. A ChatGPT-ben például kikapcsolható ez a felhasználás, a Temporary Chat pedig nem kerül a beszélgetési előzményekbe, és nem használják modell tréningre. Ettől még érdemes betartani néhány egyszerű szabályt. Jelszavakat és belépési adatokat soha ne adjunk meg a mesterséges intelligenciával való kommunikáció során. Ugyanakkor ilyen kényes adatnak számít a bankkártya, illetve ennek adatai, személyes okmányok teljes adatai, mások bizalmas adatai, illetve a bizalmas munkahelyi dokumentumok. Persze nem kell félni a chatbotoktól, a megoldás pedig nem az, hogy semmilyen dokumentumot nem adunk az MI-nak. Inkább gondoljuk végig, valóban szüksége van-e az adott adatra a feladat elvégzéséhez. Például egy önéletrajzjavításához általában nincs szükség pontos lakcímre és telefonszámra. Egy szerződés magyarázatához pedig sokszor kitakarhatók a nevek, címek, számlaszámok és további más azonosítók. A legegyszerűbb szabály, ha egy információ kiszivárgása komoly problémát okozna, ne másoljuk be automatikusan egy chatbotba.
1: Most már felébredtünk. Állítólag. Ha nem, segít a kotyogó. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Hasmenés. Fedezd fel a hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Szadorin Extra falak többféle színben csak 206 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
8: Reklámot hallottak.

0: Nagy valószínűséggel Mar-a-Lágóban nem tér olyan hamar, azaz nem ér olyan hamar véget a nyár nálunk. Azt szokták mondani, hogy augusztus 20-a után bizony már egyre hűvösebbek, főleg az esték, bár eddig is elő voltak készítve mindig a pokrócok, hogyha valaki kicsit hosszabban akart kint maradni baráti társasággal szabad ég alatt, az bizony már helyenként hűvössel járt. Magyar Bandával folytatjuk 8:09. Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm főleg azokat, akik később kapcsolódtak be a hétfői eheti első kiadású kotyogóba. Érkezik a Gyere Baba 2024-ből.
1: Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.
2: Gyere baba, gyújtsál világot, de sok út, de sok

0: baba gyújtsál világot.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó. Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy barátságosabb udvar, a Dedebánban most a Versailles kompakt postaláda csak 54,90 bani, valamint a 2200 wattos 160 bárnyomású Paxton magas nyomású mosó csak 459 lej. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csap le a cső nélküli sertésnyakkarajra 100 gramonként 1,99 baniért, az 1,8 literes Zuzu fogyasztási tejre 9,49 baniért, és a 3... A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csap le a cső nélküli sertésnyakkarajra 100 gramonként 1,99 baniért, az 1,8 literes Zuzu fogyasztási tejre 9,49 baniért, és a 350 g-os kombinó paradicsomszószra 10,19

16 országból, 6 kontinensről érkeztek résztvevők egy rendkívül érdekes megmérettetésre Kínába, egészen pontosan Pekingben a humanoid robotok világjátékán. Nyilván ezek a, nem is tudom, lények vagy szerzemények, vagy nem tudom, minek lehet őket nevezni. A játékok augusztus 22 és 26-a között zajlanak Pekingben. Az eseményen 6 kontinens 16 országának résztvevői vesznek részt. Rekordszámú, összesen 2056 robot, 666 csapat tagjaként méri összetudását különböző versenyszámokban. Az idei versenyprogramban egyébként új számok is helyet kaptak, köztük a távolugrás, a súlyemelés, a kötélhúzás és az asztali tenisz. Ezek komoly kihívást jelentenek: a mesterséges intelligencia, a koordinációs rendszerek, a robotok fizikai felépítése, valamint a kulcsfontosságú alkatrészek számára, fogalmazott a szervező bizottság egyik szakembere. Minden egyes plusz centiméter az ugrásban, vagy minden további kilogram, amelyet a robotok a versenypályán megemelnek,

mérnökök kitartó munkájának az eredménye. Éppen ezeknek a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a humanoid robotok csúcs technológiás képességei újabb és újabb szinteket értek el. 3 perc maradt hátra 9 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Ezt az órát a Magashegyi Underground zárja, ez a Holdfény vár.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét 5 nagy országos szakszervezeti szövetség. Szerintük a jogszabály nem számolja fel a közszférában kialakult bérkülönbségeket, hanem újabb igazságtalanságokat okozhat. Azt is kifogásolják, hogy a bérek alapjául szolgáló összeget 4100-ról 4000 lejre csökkentenék, miközben több ágazatban az emelések sem pótolnák az elmúlt 2 év veszteségeit. A szakszervezetek továbbá nehezményezik, hogy a bérpótlékokat a fizetés 20%-ában korlátoznák. Az érdekképviseletek a törvénytervezet egyeztetését is bírálják, szerintük túl rövid határidőt kaptak a véleményezésre. Egy több mint 1 millió közalkalmazottat érintő törvényt nem lehet néhány nap alatt érdemi társadalmi párbeszéd nélkül kidolgozni. A szakszervezetek ezért a tervezet visszavonását és a reform újrakezdését követelik. Tiltakozó akcióba kezdenek a nyugdíjpénztárak szakszervezetei, és akár munkabeszüntetésre is készek, ha az új bértörvénytervezet a jelenlegi formában marad, figyelmeztetett a Munkatársadalmi Szolidaritás Országos Szövetség. Közleményében a szövetség mély elégedetlenségét fejezi ki a bértörvény tervezet jelenlegi formájával kapcsolatban, és követeli a nyugdíjpénztárnál dolgozók jövedelmét érintő rendelkezések módosítását. Megállapodás nélkül zárultak a tárgyalások az államfő és a volt kormánykoalíció vezetői között a bértörvény miatti padhelyzet feloldásáról. A találkozón résztvevő pártok keddig kell eldöntsék, támogatják-e a projektet, ekkor ugyanis újabb találkozóra kerül sor az államfővel. Az ideiglenes munkaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a hatóságok nem léphetik túl a keretet a költségvetési előirányzatok tekintetében, és ismertette az Európai Bizottság kéréseit. A magánszemélyek számára meghirdetett Rabla 2026 autóroncs program újabb fordulója indul kedden reggel 10 órakor. A környezetvédelmi alapkezelő szerint a keretet korábban lefoglalt, de a kedvezményezettek által nem véglegesített összegek biztosítják. A regisztráció befejezésekor a rendszer automatikusan regisztrációs számot generál, és a rendelkezésre álló keret erejéig lefoglalja a kért öko utolványokat. Az elektromos autók vásárlására 18.500, a plug-in hibridekre és elektromos motorkerékpárokra 15.000 lej támogatás jár. Hibrid autóra 12.000 lej, benzin vagy LPG, meghajtása autóra, illetve motorkerékpárra pedig 10.000 lej értékű öko utolvány igényelhető. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre csak borongós, a későbbiekben azonban napos időjárásra lehet számítani. A gomoly felhőzet felszakadozását követően előbukkan a nap, nő a tartós órák száma, illetve emelkedni kezdenek a hőmérsékleti értékek. Ami a jelenleg mért értéket illeti, Csíkszeredában 12 fokot mérnek, illetve az előrejelzés szerint a csúcsérték akár a 25-28 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után vissza a kotyogóba.
3: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
3: Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a hétfői kotyogó egy újabb órája. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbjaival tartsanak velem.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
2: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Reklámot hallottak.
4: Fun FM.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Madonna kapta a legtöbb MTV Video Music Awards jelölést, ráadásul történelmi rekordot is felállíthat, ha valamennyi kategóriában győzedelmeskedik. Madonna pályafutása minden évtizedében kapott már jelölést MTV Video Music Awards-ra, eddig 19 alkalommal tért haza díjjal. 1986-ban pedig ő lett az első szóló előadó, aki átvette a Video Vanguard Awardot, vagyis az életmű díjnak számító Vanguard díjat. Madonna idén összesen 11 kategóriában esélyes, többek között az év videója, az év előadója vagy az év dala díjra is jelölték. Ha valamennyi kategóriában sikerül győznie, Madonna beérni Beyoncé és Taylor Swift rekordját, és holt versenyben lehetne ő az MTV Video Music Awards történetének legtöbb díjjal kitüntetett előadója. Beyoncé és Swift egyaránt 30 szobrocskát tudhat magáénak, a férfi előadók között Eminem tartja a rekordot 15 MTV díjjal, emlékeztet az AP hírügynökség. Egyébként a rajongók szeptember 25-éig szavazhatnak online összesen 13 kategóriában. A legjobb új előadó kategóriában azonban egészen a díjátadó élő közvetítésének végéig lehet voksolni. Úgyhogy aki szeretne ebbe a versenybe úgymond segíteni kedvencének, értelemszerűen megteheti. A gálát szeptember 27-én rendezik Los Angeles.

0: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csap le a cso nélküli sertésnyakkarajra 100 gramonként 1,99 baniért, az 1,8 literes Zuzu fogyasztási tejre 9,49 baniért, és a 350 grammos kombinó paradicsomszószra tésztához 6,59 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun FM.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. augusztus 25-én kedden, reggel 8 és délután 3 óra között javítási munkálatok miatt átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet várható. Hívja fel a figyelmet a Harvíz RT szolgáltató. A munkálatok ideje alatt a Kályoni János Csobotfalva, Köves, Nyírfa, Malom, valamint az Agyagfalvi utcákban és a Szék út 152 szám alatt várható időszakos szünet. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ez a jelenség azonban normális és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést egyébként bármikor tehet 0-24 órában az ügyfél szolgálatnál 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fülig zene, fülig mosoly. Fan FM Rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: 2026. augusztus 25-én kedden kerül sor az Ezüst Akadémia 6. kiadására, amelynek keretében Lukács Eszter klinikai pszichológus, a Hallgatlak erdélyi telefonos és internetes lelkisegély szolgálat Csíkszeredai stábjának vezetője mutatja be az érdeklődőknek a szolgálat működését, és beszél arról, hogy mi segíti a valódi meghallgatást, és hogyan támogathatjuk egymást a nehéz élethelyzetekben. Hallgatlak, amikor egy beszélgetés is segítség lehet. Augusztus 25-én, déli 12 órától ismét Ezüst Akadémia a Művészetek Házában.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fehér szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1 lej 39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: 1987-ből hozta Michael Jackson és a Leave Me Alone. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak. Valami hasonló ritmusban ilyen jó kis bugis alapokkal megyünk tovább, bár az is már ott van a levegőben, hogy lassú léptekkel közelít szeptember. Earth, Wind and Fire nagy klasszikus a 99-ben lett újra keverve. Ez a September.
1: Friss hírek, ropogós poénok, nulla filter. Ez a Kotyogó, a mikrofonnál Günther Otto.

Kérsze is az I Can Wait 2026-ból, 10 óra múlt, 10 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel, és most már azt is mondhatnám, hogy napsugárral is, hiszen egyre bátrabban süt a nap, és ahogy elnézem, a hőmérsékleti értékek is jócskán emelkedtek, 18 Celsius fok van, ideális idő egy kis reggeli sétához, vagy egy kinti kávé elfogyasztásához, de ha velem tartanak, azt is jól teszik Freemasons, Sophie Alice Baxter, Somber, Alle Farben, Beverexa, Faithless, Cher, és még sokan mások gondoskodnak a jó hangulatról. Itt nálunk az éterben.

0: Egy átlag nyugdíj több mint 8-szorosát kapják a bírák külön nyugdíjként, és ez egészen érdekes helyzetet teremt, hiszen a legutóbbi számítás szerint úgy elrúgták a 150 millárt mindössze 5.851 személynek, hogy pislogni nem tudunk a számok hallatán. Júliusban egyébként 11.971 személynek folyósított a külön nyugdíjat, egyel többnek, mint előző hónapban, közölte az Országos Nyugdíjpénztár a CSNPP. Ezt a szolgálati nyugdíjnak is nevezett juttatást egyébként nem a hozzájárulás és a szolgálati idő alapján számolják ki, ez az, ami még bosszantóbb, mint mondjuk az öregségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák, emlékeztet az AGR Press. A CSNPP közleménye szerint az imént említett 150 millió onnan jön ki, hogy júliusban 5.851 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült a külön nyugdíjban, amelynek átlagos összege 25.638 lej volt, azaz egy személy 25.000 lej körüli nyugdíjat kap. Ilyenkor érzi azt az ember, hogy valahogy nem is, hogy nem jó irányba haladunk, hanem hogy már olyan rég haladunk rossz irányba, hogy már fel sem tűnik. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 776 személy kapott nyugdíjat, ennek átlagos összege 7.036 lej volt, és akkor még benne számoljuk ide a volt parlamenti tisztviselőket, aztán a számvevőszéki alkalmazottakat, aztán jönnek még a törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet, illetve ezeknek mind-mind 10.000 lej feletti kis külön nyugdíjjal. Idén júliusban 4.677.789 nyugdíjas tartottak nyilván Romániában, 1003-mal kevesebbet, mint az előző hónapban. Az átlag nyugdíj pedig mindössze 2.785, és akkor emellé megint hozzátesszük azt a bizonyos 25.638 lejt. Van különbség.
1: Fun FM Rádió.
2: Bárhol. Bármikor.
1: Éterben.
2: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Bibi Rexha és Faithless közös dala a New Religion szólt. Egyébként éppen 7 év után tér vissza a legjobb dance videó kategória is az MTV Video Music Awards nagy-nagy díjátadóra, és a jelöltek között ott van az imént hallott dalhoz forgatott klip is. A rajongók pedig szeptember 25-éig szavazhatnak online összesen 13 kategóriában, és szeptember 27-én tartják a nagy gálát, úgyhogy akár Bibi Rexhának is szurkolhatunk.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Sadorin extra falak többféle színben csak 206 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: Reklámot hallottak.

Dirty Heads és az I'm on Vacation 2021-ből szólt a dal, és igen, nagyon örülök azoknak, akik még szabadságon pihenéssel töltik az idejüket, esetleg kirándulgatnak, utazgatnak, ki kell használni maximálisan ezeket a szabadidőket, már csak azért is, mert a nyár olyan hirtelen elillan, nyilván nem az egész földgolyóról, úgyhogy lehet választani könnyen desztinációt, ahol mondjuk az ember még nyújtaná a nyarat, ameddig lehet. Úgyhogy kellemes időtöltést kívánok azoknak, akik jelenleg is a pihenő szabadságukat töltik, vagy tervezik a következő lépést ez irányba. 2005-ből hozom a következő dalt a mai kotyogóban, Hooligans és a Szabadon.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. augusztus 25-én kedden, reggel 8 és délután 3 óra között javítási munkálatok miatt átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet várható. Hívja fel a figyelmet a Harvíz RT szolgáltató. A munkálatok ideje alatt a Kályoni János, Csobotfalva, Köves, Nyírfa, Malom, valamint az Agyagfalvi utcákban és a Szék út 152 szám alatt várható időszakos szünet. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik. Ez a jelenség azonban normális és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést egyébként bármikor tehet 0-24 órában az ügyfél szolgálatnál 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fülig zene, fülig mosoly. Fan FM Rádió.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Közzétették a 2026-os pótérettségi vizsga végleges eredményeit. Ha csak nem 28.500 jelölt, közel 37%-a ért el sikeres eredményt, ami az elmúlt 12 év legmagasabb aránya ebben a sorozatban. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint a pótérettségit 10.510 jelölt teljesítette sikerrel, ami 887-tel több az óvások előtti első adatokhoz képest. Az óvások elbírálása után az összesített sikerességi ráta 3,1%-ponttal növekedve 36,9%-ra emelkedett a kezdeti 33,8%-os arányról, írja az AGR Press. A pozitív dinamika mindkét vizsgázói kategóriára kiterjed, a friss végzősök körében a sikerességi arány 37,8%, a korábbi évfolyamok végzősei esetében a ráta 34,9%. Miközben az ország déli és délnyugati megyeiben tombol a hőség, Erdélyben és a hegyvidéki területeken a felhő szakadások és a viharoké lesz a főszerep. A meteorológusok szerint a következő napokban drasztikus időjárási kontrasztra kell számítani. Románia jelenleg legfeljebb mintegy 6 milliárd lejt tud biztosítani az oktatásban és az egészségügyben dolgozók számára az új közalkalmazotti bértörvény keretében, jelentette ki Drágos Puszláró ügyvivő munkaügyi miniszter a Digi24-nek. A szakember hangsúlyozta, ez a két ágazat számára jelenleg rendelkezésre álló maximális pénzösszeg. A bértörvény teljes költségvetési hatását eredetileg 8 milliárd lejre becsülték, amely bizonyos kiadások csökkentésével akár 12 milliárd lejre is emelkedhet. Puszláró szerint azonban az Európai Bizottság is inkább a 8 milliárd lejhez közeli keretet tartja indokoltnak. Románia külföldi államadóssága májusban megközelítette a bruttó hazai termék 31%-át, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. A külföldi államadóssága az áprilisi 592,8 milliárd lejről közel 600 milliárd lejre emelkedett, ami a GDP 30,8%-ának felel meg. Ennek döntő része mintegy 593 milliárd lej a kormányzati szektor tartozása. Májusban Románia teljes államadóssága is tovább nőtt, az áprilisi 1171 milliárd lejről 1194 milliárdra. GDP arányosan ez egy hónap alatt 60,2%-ról 61,4%-ra emelkedett. Az államadóság legnagyobb részét több mint 956 milliárd lejt az államkötvények teszik ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhőségbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet a továbbiakban is zavarhatja a napsütést. 20 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 27 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó utolsó órája hétfői kiadásban. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Itt lesz velünk Bruno Mars, Jubal, aztán az Imagine Dragons, a folytatásban pedig Medusa, Henry Camille, Kate Janai és még sokan mások. Szerintem tartsanak velem!

Ne teljen úgy hétfő, hogy ne hozzak magammal új zenéket, legalábbis én így gondolom, hogy hétfőn mindig be lehet dobni egy-egy újdonságot, azaz újdonság ez relatív, hiszen van, ahol korábban megjelenik már a slágerlistákon, ők az előjárók, lásd mondjuk Berlin vagy éppenséggel London, aztán szépen-szépen gyűrűzik be mindenfele. Tame Impalának a Dracula után nehéz újat mutatni, de úgy tűnik, hogy sikerül. Ez a Loser.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
3: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy barátságosabb udvar, a Dedebánban most a Versailles kompakt postaláda csak 54-90 bani, valamint a 2200 wattos 160 bárnyomású Paxton magas nyomású mosó csak 459 lej. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Reklámot hallottak.

0: Katy Perry és a The Wonder Got Away. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai is sorakoznak, és azt is hozzátenném, hogy ezek között is sok-sok új dal tűnik fel a zenei palettánkon itt az FM 87.6-on Csíkszeredán. Imént olvastam szeptember 1-én, kedden este 7 órától ismét levetítik, és ezúttal is a szakszervezetek művelődési házában a Magyar Menyegző című filmet, de ezt már úgy, hogy Törőcsik Franciska is jelen lesz a közönség találkozón. Szerintem érdemes idejében jegyet foglalni, már csak azért is, mert ez a nő tényleg egy tünemény, volt szerencsém találkozni vele, sőt beszélgetni is, és érdemes mindenképpen. Ha látták a filmet, akkor csak azért, hogy találkozzanak újra Franciskával, nyilván nem csak a Vászon, hanem ezen kívül az életben is. Ha még nem látták, akkor meg de pláne dupla okuk van arra, hogy egyet váltsanak a szeptember 1-jei vetítésre.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
0: 2026. augusztus 25-én kedden kerül sor az Ezüst Akadémia 6. kiadására, amelynek keretében Lukács Eszter klinikai pszichológus, a Hallgatlak erdélyi telefonos és internetes lelkisegély szolgálat csíkszeredai stábjának vezetője mutatja be az érdeklődőknek a szolgálat működését, és beszél arról, hogy mi segíti a valódi meghallgatást, és hogyan támogathatjuk egymást a nehéz élethelyzetekben. Hallgatlak, amikor egy beszélgetés is segítség lehet. Augusztus 25-én déli 12 órától ismét Ezüst Akadémia a Művészetek Házában.
1: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Alex Warren hangjának, hangszínének rendkívül jól állnak ezek a nagyívű drámai popdalok, így szinte elvárás felé részünkről, közönség részéről, hogy valami vagány, nagyon könnyen emészhető és nagyon mondjuk olyan könnyen azonosítható, vagy dallal azonosulható témákról énekeljen nekünk, hogy azzal szinte megmentse a lelkünket. Nos, itt van a vadi új dal, Alex Warren, valamint a Rescuer.
1: Cover my tracks, I can't

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Troy Gallery és a kiáltás 2024-ből 2 perccel déli 12 óra előtt. Én Günther Otto vagyok, azt hiszem, hogy ideje elbúcsúzni legalábbis a mai napra mindenképp. Hamarosan friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Nyilván holnapra is tartogatok pár friss megjelenésű dalt, de búcsúzom egy új dallal. Érkezik az Ave és a Meet Me in the Dark. További szép napot kívánok mindannyiuknak, találkozzunk holnap is.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Közzétették a 2026-os pótérettségi vizsga végleges eredményeit. A csaknem 28.500 jelölt közel 37%-a ért el sikeres eredményt, ami az elmúlt 12 év legmagasabb aránya ebben a sorozatban. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint a pótérettségit 10.510 jelölt teljesített a sikerrel, ami 887-tel több az óvások előtti első adatokhoz képest. Az óvások elbírálása után az összesített sikerességi ráta 3,1 százalékponttal növekedve 36,9%-ra emelkedett a kezdeti 33,8%-os arányról, írja az AGR Press. A pozitív dinamika mindkét vizsgázói kategóriára kiterjed, a friss végzősök körében a sikerességi arány 37,8%, a korábbi évfolyamok végzősei esetében a ráta 34,9%. Miközben az ország déli és délnyugati megyeiben tombol a hőség, Erdélyben és a hegyvidéki területeken a felhő szakadások és a viharoké lesz a főszerep. A meteorológusok szerint a következő napokban drasztikus időjárási kontrasztra kell számítani. Románia jelenleg legfeljebb mintegy 6 milliárd lejt tud biztosítani az oktatásban és az egészségügyben dolgozók számára az új közalkalmazotti bértörvény keretében, jelentette ki Drágos Puszláró ügyvivő munkaügyi miniszter a Digi24-nek. A szakember hangsúlyozta, ez a két ágazat számára jelenleg rendelkezésre álló maximális pénzösszeg. A bértörvény teljes költségvetési hatását eredetileg 8 milliárd lejre becsülték, amely bizonyos kiadások csökkentésével akár 12 milliárd lejre is emelkedhet. Puszláró szerint azonban az Európai Bizottság is inkább a 8 milliárd lejhez közeli keretet tartja indokoltnak. Románia külföldi államadóssága májusban megközelítette a bruttó hazai termék 31%-át, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. A külföldi államadóssága az áprilisi 592,8 milliárd lejről közel 600 milliárd lejre emelkedett, ami a GDP 30,8%-ának felel meg. Ennek döntő része mintegy 593 milliárd lej a kormányzati szektor tartozása. Májusban Románia teljes államadóssága is tovább nőtt, az áprilisi 1171 milliárd lejről 1194 milliárdra. GDP arányosan ez egy hónap alatt 60,2%-ról 61,4%-ra emelkedett. Az államadóság legnagyobb részét több mint 956 milliárd lejt az államkötvények teszik ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet a továbbiakban is zavarhatja a napsütést, 27 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Reklámot hallottak!

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Közzétették a 2026-os pótérettségi vizsga végleges eredményeit. Ha csak nem 28.500 jelölt, közel 37%-a ért el sikeres eredményt, ami az elmúlt 12 év legmagasabb aránya ebben a sorozatban. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint a pótérettségit 10.510 jelölt teljesítette sikerrel, ami 887-tel több az óvások előtti első adatokhoz képest. Az óvások elbírálása után az összesített sikerességi ráta 3,1%-ponttal növekedve 36,9%-ra emelkedett a kezdeti 33,8%-os arányról, írja az AGR Press. A pozitív dinamika mindkét vizsgázói kategóriára kiterjed, a friss végzősök körében a sikerességi arány 37,8%, a korábbi évfolyamok végzősei esetében a ráta 34,9%. Miközben az ország déli és délnyugati megyeiben tombol a hőség, Erdélyben és a hegyvidéki területeken a felhő szakadások és a viharoké lesz a főszerep. A meteorológusok szerint a következő napokban drasztikus időjárási kontrasztra kell számítani. Románia jelenleg legfeljebb mintegy 6 milliárd lejt tud biztosítani az oktatásban és az egészségügyben dolgozók számára az új közalkalmazotti bértörvény keretében, jelentette ki Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter a Digi24-nek. A szakember hangsúlyozta, ez a két ágazat számára jelenleg rendelkezésre álló maximális pénzösszeg. A bértörvény teljes költségvetési hatását eredetileg 8 milliárd lejre becsülték, amely bizonyos kiadások csökkentésével akár 12 milliárd lejre is emelkedhet. Pöszláró szerint azonban az Európai Bizottság is inkább a 8 milliárd lejhez közeli keretet tartja indokoltnak. Románia külföldi államadóssága májusban megközelítette a bruttó hazai termék 31%-át, terül ki a pénzügyminisztérium adataiból. A külföldi államadóssága az áprilisi 592,8 milliárd lejről közel 600 milliárd lejre emelkedett, ami a GDP 30,8%-ának felel meg. Ennek döntő része mintegy 593 milliárd lej a kormányzati szektor tartozása. Májusban Románia teljes államadóssága is tovább nőtt, az áprilisi 1171 milliárd lejről 1194 milliárdra. GDP arányosan ez egy hónap alatt 60,2%-ról 61,4%-ra emelkedett. Az államadóság legnagyobb részét több mint 956 milliárd lejt az államkötvények teszik ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhőségbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet a továbbiakban is zavarhatja a napsütést, 27 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. augusztus 25-én kedden, reggel 8 és délután 3 óra között javítási munkálatok miatt átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet várható. Hívja fel a figyelmet a Harvíz RT szolgáltató. A munkálatok ideje alatt a Kályoni János Csobotfalva, Köves, Nyírfa, Malom, valamint az Agyagfalvi utcákban és a Szék út 152 szám alatt várható időszakos szünet. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ez a jelenség azonban normális és rövid időn belül megszűnik. Hibabejelentést egyébként bármikor tehet 0-24 órában az ügyfél szolgálatnál 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fülig zene, fülig mosoly, Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Változékony, zivataros időjárásra kell számítani a következő napokban. Kedden főként a hegyvidéken és az ország délnyugati és középső részén alakulnak ki zivatarok. Szerdán inkább a központi, a déli és a keleti ország részben lesznek. Villámlásokkal és 50-55 km/h széllökéssel kísért záporok, helyenként pedig jégeső várható. Rövid idő alatt 15-20 liter, kisebb területeken 35-40 liter csapadék hullhat

0: méterenként. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Változékony időjárásra csütörtökig kell az országban számítani. A Munkaügyi Minisztérium épülete előtt tüntet, kedden délelőtt 11 és délután 1 óra között több szakszervezeti szövetség. A résztvevők a minimálbér 2027. január 1-jei emelését, valamint az ágazati és az országos kollektív tárgyalások felgyorsítását követelik, értesült az Ager Press. Az érdekképviseletek szerint egyes vállalatok és munkáltatói szövetségek elutasítják a részvételt az egyeztetéseken, nem rendelkeznek tárgyalási felhatalmazással, vagy eleve elvetik a munkavállaló követeléseit. A kormányzatot ezért bírálják, mert nem teremti meg a tényleges társadalmi párbeszéd feltételeit. A szakszervezetek azt kérik, hogy a minimálbér jövő évi összegét a törvényes mechanizmus, objektív mutatók és a társadalmi partnerekkel folytatott konzultáció alapján határozzák meg. Új finanszírozási programot indít a pénzügyminisztérium közel 1 milliárd eurós keretösszeggel TechUp Románia néven. A program olyan stratégiai területeket támogat, mint a mesterséges intelligencia, a mikroelektronika, a biotechnológia, az energetika és a klímatechnológia, a fejlett anyagok, valamint a kiberbiztonság. Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerint Romániában sok kiváló kutató, mérnök és vállalkozó dolgozik, számos technológia azonban nem jut el a laboratóriumból a piacra. Az új program ezért egyetlen finanszírozási folyamata foglalja a kutatást és fejlesztést, valamint a gyártási kapacitásokba történő beruházásokat. A vállalatoknak mindehhez egyetlen pályázatot kell benyújtaniuk, a kutatás-fejlesztési tevékenységekre pedig akár 30%-os előleget is kaphatnak. A pályázati és kifizetési útmutatót a pénzügyminisztérium a következő 40 napban hagyja jóvá. Kettől egyszerűbbé válnak az építkezési eljárások Romániában. Hatályba lép az új urbanisztikai törvénykönyv. A jogszabály egyebek mellett lerövidíti az ügyintézési határidőket, és bizonyos lakóházak esetében egyszerűsített bejelentési eljárást tesz lehetővé. A település rendezési bizonylatot ezentúl legfeljebb 15 munkanapon belül kell kiadni, az eddigi 30 helyett, és egyszerűsödik a szükséges dokumentumok beszerzése is. A kataszteri adatok egy részét az önkormányzat közvetlenül a nyilvános rendszerekből szerzi be, így az igénylőknek nem kell külön a kataszteri hivatalhoz fordulniuk. Az új szabályozás egy egyéves átmeneti időszakban arra is lehetőséget biztosít, hogy bizonyos feltételek mellett legalizáljanak egyes, a szükséges dokumentumok nélkül megépített ingatlanokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett helyenként borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás. Csíkszeredában jelenleg 25 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 27 foknál nem emelkedik magasabbra. A reális hőérzet az élénk szél miatt valamivel kevesebbre tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
1: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: gyakori vizeletfertőzés, az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen szint a fehér árában adnak.
2: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez! Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan!

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: 2026. augusztus 25-én kedden kerül sor az Ezüst Akadémia 6. kiadására, amelynek keretében Lukács Eszter klinikai pszichológus, a Hallgatlak erdélyi telefonos és internetes lelkisegély szolgálat Csíkszeredai stábjának vezetője mutatja be az érdeklődőknek a szolgálat működését, és beszél arról, hogy mi segíti a valódi meghallgatást, és hogyan támogathatjuk egymást a nehéz élethelyzetekben. Hallgatlak, amikor egy beszélgetés is segítség lehet. Augusztus 25-én, déli 12 órától ismét Ezüst Akadémia a Művészetek Házában.
0: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Változékony, zivataros időjárásra kell számítani a következő napokban. Kedden főként a hegyvidéken és az ország délnyugati és középső részén alakulnak ki zivatarok. Szerdán inkább a központi, a déli és a keleti ország részben lesznek. Villámlásokkal és 50-55 km/órás széllökéssel kísért záporok, helyenként pedig jégeső várható. Rövid idő alatt 15-20 liter, kisebb területeken 35-40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat.

0: Változékony időjárásra csütörtökig kell az országban számítani. A munkahelyi minisztérium épülete előtt tüntet, kedden délelőtt 11 és délután 1 óra között több szakszervezeti szövetség. A résztvevők a minimálbér 2027. január 1-jei emelését, valamint az ágazati és az országos kollektív tárgyalások felgyorsítását követelik, értesült az Ager Press. Az érdekképviseletek szerint egyes vállalatok és munkáltatói szövetségek elutasítják a részvételt az egyeztetéseken, nem rendelkeznek tárgyalási felhatalmazással, vagy eleve elvetik a munkavállaló követeléseit. A kormányzatot ezért bírálják, mert nem teremti meg a tényleges társadalmi párbeszéd feltételeit. A szakszervezetek azt kérik, hogy a minimálbér jövő évi összegét a törvényes mechanizmus, objektív mutatók és a társadalmi partnerekkel folytatott konzultáció alapján határozzák meg. Új finanszírozási programot indít a pénzügyminisztérium közel 1 milliárd eurós keretösszeggel TechUp Románia néven. A program olyan stratégiai területeket támogat, mint a mesterséges intelligencia, a mikroelektronika, a biotechnológia, az energetika és a klímatechnológia, a fejlett anyagok, valamint a kiberbiztonság. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint Romániában sok kiváló kutató, mérnök és vállalkozó dolgozik, számos technológia azonban nem jut el a laboratóriumból a piacra. Az új program ezért egyetlen finanszírozási folyamata foglalja a kutatást és fejlesztést, valamint a gyártási kapacitásokba történő beruházásokat. A vállalatoknak mindehhez egyetlen pályázatot kell benyújtaniuk, a kutatás-fejlesztési tevékenységekre pedig akár 30%-os előleget is kaphatnak. A pályázati és kifizetési útmutatót a pénzügyminisztérium a következő 40 napban hagyja jóvá. Kettől egyszerűbbé válnak az építkezési eljárások Romániában. Hatályba lép az új urbanisztikai törvénykönyv. A jogszabály egyebek mellett lerövidíti az ügyintézési határidőket, és bizonyos lakóházak esetében egyszerűsített bejelentési eljárást tesz lehetővé. A település rendezési bizonylatot ezentúl legfeljebb 15 munkanapon belül kell kiadni, az eddigi 30 helyett, és egyszerűsödik a szükséges dokumentumok beszerzése is. A kataszteri adatok egy részét az önkormányzat közvetlenül a nyilvános rendszerekből szerzi be, így az igénylőknek nem kell külön a kataszteri hivatalhoz fordulniuk. Az új szabályozás egy egyéves átmeneti időszakban arra is lehetőséget biztosít, hogy bizonyos feltételek mellett legalizáljanak egyes, a szükséges dokumentumok nélkül megépített ingatlanokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változékony borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás. 27 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, ez az élénk szél miatt valamelyest kevesebbnek hathat. A csúcsérték 29 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, helyenként azonban csökkenhetnek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 25-27 foknál nem emelkedik magasabbra.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak!

0: A Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Fizetés előtt és fizetés után is. Hétfőtől csap le a cson nélküli sertésnyakkarajra 100 gramonként 1,99 baniért, az 1,8 literes Zuzu fogyasztási tejre 9,49 baniért, és a 350 grammos kombinó paradicsomszószra tésztához 6,59 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Változékony, zivataros időjárásra kell számítani a következő napokban. Kedden főként a hegyvidéken és az ország délnyugati és középső részén alakulnak ki zivatarok. Szerdán inkább a központi, a déli és a keleti ország részben lesznek villámlásokkal és 50-55 km/h széllökéssel kísért záporok, helyenként pedig jégeső várható. Rövid idő alatt 15-20 liter, kisebb területeken 35-40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Változékony időjárásra csütörtökig kell az országban számítani. A munkahelyi minisztérium épülete előtt tüntet, kedden délelőtt 11 és délután 1 óra között több szakszervezeti szövetség. A résztvevők a minimálbér 2027. január 1-jei emelését, valamint az ágazati és az országos kollektív tárgyalások felgyorsítását követelik, értesült az Ager Press. Az érdekképviseletek szerint egyes vállalatok és munkáltatói szövetségek elutasítják a részvételt az egyeztetéseken, nem rendelkeznek tárgyalási felhatalmazással, vagy eleve elvetik a munkavállaló követeléseit. A kormányzatot ezért bírálják, mert nem teremti meg a tényleges társadalmi párbeszéd feltételeit. A szakszervezetek azt kérik, hogy a minimálbér jövő évi összegét a törvényes mechanizmus objektív mutatók és a társadalmi partnerekkel folytatott konzultáció alapján határozzák meg. Új finanszírozási programot indít a pénzügyminisztérium közel 1 milliárd eurós keretösszeggel, TechUp Románia néven. A program olyan stratégiai területeket támogat, mint a mesterséges intelligencia, a mikroelektronika, a biotechnológia, az energetika

0: és a klímatechnológia, a fejlett anyagok, valamint a kiberbiztonság. Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerint Romániában sok kiváló kutató, mérnök és vállalkozó dolgozik, számos technológia azonban nem jut el a laboratóriumból a piacra. Az új program ezért egyetlen finanszírozási folyamata foglalja a kutatást és fejlesztést, valamint a gyártási kapacitásokba történő beruházásokat. A vállalatoknak mindehhez egyetlen pályázatot kell benyújtaniuk, a kutatás-fejlesztési tevékenységekre pedig akár 30%-os előleget is kaphatnak. A pályázati és kifizetési útmutatót a pénzügyminisztérium a következő 40 napban hagyja jóvá. Kettől egyszerűbbé válnak az építkezési eljárások Romániában. Hatályba lép az új urbanisztikai törvénykönyv. A jogszabály egyebek mellett lerövidíti az ügyintézési határidőket, és bizonyos lakóházak esetében egyszerűsített bejelentési eljárást tesz lehetővé. A település rendezési bizonylatot ezentúl legfeljebb 15 munkanapon belül kell kiadni, az eddigi 30 helyett, és egyszerűsödik a szükséges dokumentumok beszerzése is. A kataszteri adatok egy részét az önkormányzat közvetlenül a nyilvános rendszerekből szerzi be, így az igénylőknek nem kell külön a kataszteri hivatalhoz fordulniuk. Az új szabályozás egy egyéves átmeneti időszakban arra is lehetőséget biztosít, hogy bizonyos feltételek mellett legalizáljanak egyes, a szükséges dokumentumok nélkül megépített ingatlanokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változékony borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás. 27 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, ez az élénk szél miatt valamelyest kevesebbnek hathat. A csúcsérték 29 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, helyenként azonban csökkenhetnek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 25-27 foknál nem emelkedik magasabbra.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
1: Hasmenés. Fedezd fel a hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: A természet azt teszi, amit akar.
4: Yes!
3: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
5: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
6: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
5: Épp a héra új színeit nézegetem.
6: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
5: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
3: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
5: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
7: Reklámot hallottak!
8: Fun FM.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a magvas fehér szőlő kilója 6 lej 99 bani, és a hazai fehér burgonya kilója 1 lej 39 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. augusztus 25-én kedden, reggel 8 és délután 3 óra között javítási munkálatok miatt átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet várható. Hívja fel a figyelmet a Harvíz RT szolgáltató. A munkálatok ideje alatt a Kályoni János Csobotfalva, Köves, Nyírfa, Malom, valamint az Agyagfalvi utcákban és a Székút 152 szám alatt várható időszakos szünet. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik. Ez a jelenség azonban normális és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést egyébként bármikor tehet 0-24 órában az ügyfél szolgálatnál 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fülig zene, fülig mosoly. Fan FM Rádió.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Változékony, zivataros időjárásra kell számítani a következő napokban. Kedden főként a hegyvidéken és az ország délnyugati és középső részén alakulnak ki zivatarok. Szerdán inkább a központi, a déli és a keleti ország részben lesznek. Villámlásokkal és 50-55 km/órás széllökéssel kísért záporok, helyenként pedig jégeső várható. Rövid idő alatt 15-20 liter, kisebb területeken 35-40 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Változékony időjárásra csütörtökig kell az országban számítani. A munkaügyi minisztérium épülete előtt tüntet, kedden délelőtt 11 és délután 1 óra között több szakszervezeti szövetség. A résztvevők a minimálbér 2027. január 1-jei emelését, valamint az ágazati és az országos kollektív tárgyalások felgyorsítását követelik, értesült az Ager Press. Az érdekképviseletek szerint egyes vállalatok és munkáltatói szövetségek elutasítják a részvételt az egyeztetéseken, nem rendelkeznek tárgyalási felhatalmazással, vagy eleve elvetik a munkavállaló követeléseit. A kormányzatot ezért bírálják, mert nem teremti meg a tényleges társadalmi párbeszéd feltételeit. A szakszervezetek azt kérik, hogy a minimálbér jövő évi összegét a törvényes mechanizmus objektív mutatók és a társadalmi partnerekkel folytatott konzultáció alapján határozzák meg. Új finanszírozási programot indít a pénzügyminisztérium közel 1 milliárd eurós keretösszeggel, TechUp Románia néven. A program olyan stratégiai területeket támogat, mint a mesterséges intelligencia, a mikroelektronika, a biotechnológia, az energetika és a klímatechnológia, a fejlett anyagok, valamint a kiberbiztonság. Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerint Romániában sok kiváló kutató, mérnök és vállalkozó dolgozik, számos technológia azonban nem jut el a laboratóriumból a piacra. Az új program ezért egyetlen finanszírozási folyamata foglalja a kutatást és fejlesztést, valamint a gyártási kapacitásokba történő beruházásokat. A vállalatoknak mindehhez egyetlen pályázatot kell benyújtaniuk, a kutatás fejlesztési tevékenységekre pedig akár

0: 30%-os előleget is kaphatnak. A pályázati és kifizetési útmutatót a pénzügyminisztérium a következő 40 napban hagyja jóvá. Kettől egyszerűbbé válnak az építkezési eljárások Romániában. Hatályba lép az új urbanisztikai törvénykönyv. A jogszabály egyebek mellett lerövidíti az ügyintézési határidőket, és bizonyos lakóházak esetében egyszerűsített bejelentési eljárást tesz lehetővé. A település rendezési bizonylatot ezentúl legfeljebb 15 munkanapon belül kell kiadni, az eddigi 30 helyett, és egyszerűsödik a szükséges dokumentumok beszerzése is. A kataszteri adatok egy részét az önkormányzat közvetlenül a nyilvános rendszerekből szerzi be, így az igénylőknek nem kell külön a kataszteri hivatalhoz fordulniuk. Az új szabályozás egy egyéves átmeneti időszakban arra is lehetőséget biztosít, hogy bizonyos feltételek mellett legalizáljanak egyes, a szükséges dokumentumok nélkül megépített ingatlanokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változékony borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás. 27 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, ez az élénk szél miatt valamelyest kevesebbnek hathat. A csúcsérték 29 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, helyenként azonban csökkenhetnek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 25-27 foknál nem emelkedik magasabbra.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

0: hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sunt.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: 2026. augusztus 25-én kedden kerül sor az Ezüst Akadémia 6. kiadására, amelynek keretében Lukács Eszter klinikai pszichológus, a Hallgatlak erdélyi telefonos és internetes lelkisegély szolgálat Csíkszeredai stábjának vezetője mutatja be az érdeklődőknek a szolgálat működését, és beszél arról, hogy mi segíti a valódi meghallgatást, és hogyan támogathatjuk egymást a nehéz élethelyzetekben. Hallgatlak, amikor egy beszélgetés is segítség lehet. Augusztus 25-én déli 12 órától ismét Ezüst Akadémia a Művészetek Házában.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Black Mix.
1: If y'all really like to rock the funky beats.
2: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
3: Kézzel keverve.
4: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
3: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. Fülig zene.
0: Hajrá, magyarok. A magyar zenék órája.
1: Fun FM Rádió.
0: Hajrá, magyarok. A magyar zenék órája.
1: Fun FM.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Haver, én látom ám sunyi a szemed. Miért pont ő csavarta el a fejed? Amikor annyi lány van a nagy világban, az a szó barát, mit jelent neked? Hozzám is eljutott a történet. Valami

0: Félig zene, félig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Félig zene.
0: Félig zene, félig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: meg. Igen, mint a jég a viszkiben.
1: Hajrá magyarok, magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
2: Fun FM rádió.

0: Ez a Magyar Zenék órája.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: 2026. augusztus 25-én kedden, reggel 8 és délután 3 óra között javítási munkálatok miatt átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet várható. Hívja fel a figyelmet a Harvíz RT szolgáltató. A munkálatok ideje alatt a Kályoni János Csobotfalva, Köves, Nyírfa, Malom, valamint az Agyagfalvi utcákban és a Szék út 152 szám alatt várható időszakos szünet. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ez a jelenség azonban normális és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést egyébként bármikor tehet 0-24 órában az ügyfél szolgálatnál 0758 770 040.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Fülig zene, fülig mosoly, Fan FM Rádió.

0: Dux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Dux Funk Black Mix.
5: A Dux Funk Radio Mix műsora.
4: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
1: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
0: Lux Funk Radio. Black Mix.
1: Bővebb info a műsorról

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ
1: Hangja.
2: DJ Hangja.
1: DJ

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: DJ Hangya.
2: DJ

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: DJ Hangya.
2: DJ Hangya.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ
1: Hangja.
2: DJ Hangja.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: DJ Hanya.
2: DJ Hanya.
0: DJ

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.

0: Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

FM 87.6.

Star FM Rádió. Főleg zene. Hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

keep on crying, baby. Ébredj a várossal. Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: FM. Farkam Rádió.
1: Turn it up!
0: Főleg zene.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Főleg zene.
2: Főleg zene.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Switch the light.
1: Hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM rádió. Fülig zene.
0: Fan FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fan FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.